12 frekvencián. Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a földbolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció. Mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Kizárólag.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A Telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kívül már recseg, vagy csak sisztány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Gaga bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: kávét.
1: Ez
2: a Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand

0: West Coast for life.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

Akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Reklám.
1: Jaj, csak bár leosztal egyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
3: Stressz?
1: Megvan.
3: Fáradtság?
1: Az is.
3: Akkor mi hiányzik?
1: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
3: Pattanj autóba, és irány tusnál fürdő.
1: Termál wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
3: Mert néha nem szabadság kell.
1: Csak egy jó kis wellness.
3: Termál wellness tusnád.
4: Futószögállítás, gumicsere, részecske szükség.

0: az autód.
1: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
2: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
4: ismét slágere.

0: volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
1: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
2: Megvisszahangosítottam a rádiót.
0: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
1: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Oh, köszönöm szépen, köszönöm.

0: Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolárexpert.ro. Elektroszolár Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
1: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
0: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
3: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
4: Mitől bömbi a bömbi?
5: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: További drágulásra kell készülniük az autósoknak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások terén, elszántan áll a tárgyalások folytatása elé Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnök a kormányalakítás kapcsán. Csapadékos időre számíthatunk, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. 4 ember tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztása történő birtoklás gyanújával, tájékoztatott tegnap az országos rendőrfőkapitányság. A hatóságok megállapították, hogy egy 41 és egy 53 éves férfi szabadtéri kanabisz ültetvényeket hozott létre Kolozs megye 3 településének szélén eldugott sűrű növényzettel borított területeken. Emellett az 53 éves gyanúsított ketamint is értékesített. A hálózat másik két tagja, egy 26 és egy 56 éves férfi kanabisz mellett különösen veszélyes szintetikus drogokkal kereskedett. A csütörtöki 14 helyszínt érintő házkutatások során a rendőrök kábítószereket, valamint légfegyvereket és pirotechnikai eszközöket is lefoglaltak. A 4 gyanúsítottat 24 órás őrizetbe vételüket követően a bíróság tegnap 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. További drágulásra kell készülniük az autósoknak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások terén. A pénzügyi felügyelet legfrissebb adatai szerint az idei első fél év 15%-os díjemelkedése után újabb áremelési hullám várható. A drágulás fő oka, hogy a biztosítók átlagos kárkifizetései 18%-kal több mint 13 ezer lejre nőttek a megnövekedett javítási költségek miatt. Pánikkeltő dezinformációs kampánynak nevezte a Védelmi Minisztérium azt a közösségi oldalakon terjedő dokumentumot, amely szerint a román hadsereg kötelező sorkatonai szolgálatra hívja be a fiatalokat. A tárca kihangsúlyozta, hogy ez a behívó hamisítvány. Romániában a kötelező sorkatonasság visszaállítására kizárólag hadiállapot vagy általános mozgósítás esetén kerülhetne sor. A megtévesztő álhír egy rutinszerű mozgósítási gyakorlatra épít, amelynek keretében Bukarestből és Ilfov megy. Kizárólag korábban kiképzett 43 és 63 év közötti tartalékosokat hívnak be egynapos ellenőrzésre. A minisztérium figyelmeztette a lakosságot, hogy ne higgyenek ezeknek a pánikkeltő tartalmaknak, és csak a hivatalos csatornákról tájékozódjanak. Elszántan tekint a tárgyalások folytatása felé Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnök. A politikus kiemelte, hogy az elmúlt 5 hónap bizonytalansága után Romániának sürgősen cselekvőképes kabinetre van szüksége a gazdaság stabilizálásához. Lukán Niculescu kijelentette, hogy a jövő évi költségvetés előkészítése és a közigazgatási reform mellett prioritásként kezeli a védelmi ipar fejlesztését, valamint a nyugdíjak 2027-es indexálását. A miniszterelnök jelölt közölte, hogy egyetlen koalíciós formulát sem zár ki, a parlamenti pártokkal folytatott tárgyalások alakulásától függően pedig akár Nikus Ordán államfő közvetítését is kérheti a stabil többség megteremtése érdekében. Búcsút mondhatunk a kellemes időnek, mától egészen holnap délelőttig az ország szinte minden szegletében esőre kell készülnünk. Helyenként ugyanakkor bőséges, akár 30 litret meghaladó eső is eshet négyzetméterenként. A hőmérséklet először a nyugati és északnyugati vidékeken esik vissza, holnapra virradóan pedig már országszerte érezhető lesz az őszies időjárás, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet majd a mai.

0: Nál. Erdészerte nagyjából 20 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk a mai napon, holnap már csak átlagban 14-15 fokos maximumokat ígérnek. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
2: A hírek után, sziasztok, hello mindenkinek, jó reggel, szép vasárnapot kívánok innen, a mikrofon mögül, kicsit új ez a vasárnap számomra, na, de nem baj, György Dávid Csaba a mikrofonnál, Kygo és Save My Love, ezzel kezdünk, vigyázzatok magatokra!
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gabarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga. Október 11-e a lánygyermekek világnapja. Erről pedig érdemes szerintem néhány szót ejteni. Minden évben ezen a napon ünnepeljük ezt az eseményt. Az ENSZ közgyűlése nem annyira régen 2011-ben nyilvánította ezt a napot világnappá, és első alkalommal meg is ünnepelték az azt követő esztendőben. A kezdeményezés célja, hogy az UNICEF és partnerei a figyelem középpontjába állítsák a lánygyermekek jogait, az előttük álló egyedi kihívásokat, valamint a nemek közötti egyenlőség fontosságát, szóval lánygyermekek világnapja október 11-e. Lépünk tovább, Edward Maya dalával jön a Stereo Love.

Ahogy korábban is mondtam, ma van a lánygyermekek világnapja, és néhány érdekesség ezzel kapcsolatban. A világon megközelítőleg 130 millió 6 és 17 év közötti lány nem jár iskolába. Sok kultúrában a családok inkább a fiúgyermekek tanítatását finanszírozzák, miközben a lányokra házi munkát bíznak. Évente mintegy 12 millió lányt adnak férhez még a 18. életéve betöltése előtt. Ez azt jelenti, hogy világszerte minden harmadik 20 és 24 év közötti nő gyerekként kötött házasságot. A korai kényszerházasságok elvágják a lányokat például a továbbtanulási lehetőségektől. És van itt azért még bőven statisztika. A lényeg, hogy ma van október 11-én a lánygyermekek napja. És minden kislány és minden kisfiú természetesen egy csoda.

0: Take That, legendás dala, ez volt az Everything Changes itt a Rádió Gagán. További jó hétvégét, jó pihenés és kellemes vasárnapot kívánok nektek. Mindjárt jön Dash és Young Fly dala is, ez lesz a kis kece.
1: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: 0771 689 283.
6: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
7: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
8: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
5: A reklám után
2: ismét slágerek és új zenék.
5: Rádió.

Elok és a Car Keys. Itt a Rádió Gagán. Egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy a hirtelen jött, nyakába szakadó népszerűség és a hatalmas elvárások miatt már komoly pánikbetegséggel és szorongással is küzdött, amiből pszichológus segítségével tudott felépülni. Mára anyagilag is Magyarország egyik legsikeresebb előadója, és gyakorlatilag néhány év alatt került ilyen nagy figyelem fókuszba, Dash, vagyis a becsületes nevére, ha kíváncsiak vagytok, akkor Molnár Attila, fiatal, 1997-ben született. Vele folytatjuk, a dalról tettem már említést, Young Fly-jal az oldalán, tehát jön a kis kece. Rádió.

0: Felix Jelen, itt a Rádió Gagán, ez volt a Walk With Me, és sétáljatok velem ti is a következőkben, hiszen hozom a jó zenét hamarosan. Pillanatokon belül viszont érkeznek a hírek.
1: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát, ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
5: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakasz.

0: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: További drágulásra kell készülniük az autósoknak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások terén, elszántan áll a tárgyalások folytatása elé Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök a kormányalakítás kapcsán. Csapadékos időre számíthatunk, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. 4 embert tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztásra történő birtoklás gyanújával, tájékoztatott tegnap az országos rendőrfőkapitányság. A hatóságok megállapították, hogy egy 41 és egy 53 éves férfi szabadtéri kanabisz ültetvényeket hozott létre Kolozs megye 3 településének szélén eldugott sűrű növényzettel borított területeken. Emellett az 53 éves gyanúsított ketamint is értékesített. A hálózat másik két tagja, egy 26 és egy 56 éves férfi kanabisz mellett különösen veszélyes szintetikus drogokkal kereskedett. A csütörtöki 14 helyszínt érintő házkutatások során a rendőrök kábítószereket, valamint légfegyvereket és pirotechnikai eszközöket is lefoglaltak. A 4 gyanúsítottat 24 órás őrizetbe vételüket követően a bíróság tegnap 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. További drágulásra kell készülniük az autósoknak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások terén. A pénzügyi felügyelet legfrissebb adatai szerint az idei első fél év 15%-os díjemelkedése után újabb áremelési hullám várható. A drágulás fő oka, hogy a biztosítók átlagos kárkifizetései 18%-kal több mint 13 ezer lejre nőttek a megnövekedett javítási költségek miatt. Pánikkeltő dezinformációs kampánynak nevezte a Védelmi Minisztérium azt a közösségi oldalakon terjedő dokumentumot, amely szerint a román hadsereg kötelező sorkatonai szolgálatra hívja be a fiatalokat. A tárca kihangsúlyozta, hogy ez a behívó hamisítvány. Romániában a kötelező sorkatonaság visszaállítására kizárólag hadiállapot vagy általános mozgósítás esetén kerülhetne sor. A megtévesztő álhír egy rutinszerű mozgósítási gyakorlatra épít, amelynek keretében Bukarestből és Ilfov megyéből kizárólag korábban kiképzett 43 és 63 év közötti tartalékosokat hívnak be egynapos ellenőrzésre. A minisztérium figyelmeztette a lakosságot, hogy ne higgyenek ezeknek a pánikkeltő tartalmaknak, és csak a hivatalos csatornákról tájékozódjanak. Elszántan tekint a tárgyalások folytatása felé Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök. A politikus kiemelte, hogy az elmúlt 5 hónap bizonytalansága után Romániának sürgősen cselekvőképes kabinetre van szüksége a gazdaság stabilizálásához. Lucán Niculescu kijelentette, hogy a jövő évi költségvetés előkészítése és a közigazgatási reform mellett prioritásként kezeli a védelmi ipar fejlesztését, valamint a nyugdíjak 2027-es indexálását. A miniszterelnök jelölt közölte, hogy egyetlen koalíciós formulát sem zár ki, a parlamenti pártokkal folytatott tárgyalások alakulásától függően pedig akár Nikus Ordán államfő közvetítését is kérheti a stabil többség megteremtése érdekében. Búcsút mondhatunk a kellemes időnek, mától egészen holnap délelőttig az ország szinte minden szegletében esőre kell készülnünk. Helyenként ugyanakkor bőséges, akár 30 litret meghaladó eső is eshet négyzetméterenként. A hőmérséklet először a nyugati és északnyugati vidékeken esik vissza, holnapra virradóan pedig már országszerte érezhető lesz az őszies időjárás, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet majd a mainál. Erdészerte nagyjából 20 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk a mai napon, holnap már csak átlagban 14-15 fokos maximumokat ígérnek. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most!
5: Az információkat követően pedig már is zenélünk. Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Ebben az órában egy picit belenézünk a horoszkópba is. Lássuk, mit jósolnak, mit ígérnek a csillagok, de zenélünk nagyokat, már is Rúzsa Magdival kezdek. Ez az Egyszer Fent, Egyszer Lent.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális

akciók, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

fordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: El is érkeztünk a horoszkóphoz. Ma egy kellemes találkozás feldobhatja a napodat, drága kospihenj, töltődj fel és készülj mosolyogva az új hétre. Íme a Bika csillagjegy, a nyugalom és a családi együttlét kerül előtérbe, élvezd az apró örömöket is. Ne siess sehová, és itt van az ikrek csillagjegy. Egy váratlan hír izgalmassá teheti a vasárnapodat, legyél nyitott, mert kellemes meglepetés várhat rád, és íme az ikrek. Szeretteid közelsége most különösen sokat jelenthet, egy őszinte beszélgetés bearanyozhatja a napodat. Mindjárt folytatjuk, viszont zenélgetünk is, a hősök hamarosan, a közvetlen folytatás Adam Lambert-i.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Ebben az órában a horoszkóp kerül főszerepbe, és íme az oroszlán csillagjegy ma a jó kedved másokra is átragadhat. Használd ki a vasárnapot, és engedj teret a vidámságnak, és íme a szűz. Ne foglalkozz ma minden apró részlettel, inkább pihenj. A jövő hét feladatai holnap is megvárnak, következik a mérleg. Egy kedves gesztus romantikus pillanatokat hozhat, töltsd az idődet azokkal, akik boldoggá tesznek. És a Skorpió a rész zárásaként ma végre tisztábban láthatsz egy fontos kérdésben, egy nyugodt délután segíthet neked feltöltődni. Nyilasbak vízöntő halak, hamarosan folytatjuk velük is. Most jön Zara Larsson, ez a Midnight.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, Ugly Kid Joe és az Everything About You, ezt hallhattuk. Most pedig arra is felhívom a figyelmeteket, hogyha van bármilyen közlekedési info, akkor küldjétek el nekem a 0730548888, ugyan erre a számra tudtok regisztrálni, és mert zajlik a születésnapi játékunk.
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
3: Haladás utca 18.
4: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
8: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Síkszeredában, a Hargita utca 81 percé szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
9: A reklám után
10: ismét slágerek és új zenék.
9: Rádió

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Korábban ígértem az utolsó 4 csillagjegyet is, úgyhogy éme a nyilas és spontán program különleges élményt tartogathat. Indulj útnak és élvezd a hétvége szabadságát, következik a bak. Tedd félre a munkát is, szánj időt önmagadra, a pihenés segít, hogy energikusan induljon a hét. És íme a vízöntőjegy, egy váratlan találkozás, feldobhatja a vasárnapot, marad nyitott is, hajt, hogy meglepjen az élet. És zárunk a halakkal. Ma egy ölelés, egy kedves üzenet melengedheti meg a szívedet. Pihenj, és őrizd meg a hétvége békéjét, legyen így szerintem. Folytatjuk tovább a zenélést, a hírek előtt érkezik a többi között Weekend is, most viszont Karmel énekel. Ez a Még egyszer.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: The Weeknd Kanadából és a 2019-es Blinding Lights itt a Rádió Gagán. Nem sokára 10 óra van, folytatjuk a zenélést is. Most viszont nagyon-nagyon fontos, hogy hangolódunk a hírekre. Néhány perc múlva ezzel folytatjuk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
7: Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
8: Viking Kft. A te biztonságodért.
9: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.

0: Felelősségre vonás nélkül zárul a 2018. augusztus 10-i bukaresti csendőrincidens ügye. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el. A következőkben csapadékos időjárásra számíthatunk több helyen is. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Több tűzeset is történt tegnap az országban, mintegy 70 tűzoltó segítségével oltották a tüzet tegnap a Völcse megyei Vlades településen. A tűz egy volt katonai egység épületének tetőszerkezetén csapott fel. A helyi egységek mellett a szomszédos megyékből is érkezett segítség, összesen 20 rohamkocsival és speciális járművekkel járultak hozzá a tűz elfojtásához. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor égési sérüléseket szenvedett a felső végtagjain egy 26 éves férfi a Gyurgyó megyei Kártozsány településen, miközben megpróbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. A tűz következtében mintegy 150 négyzetméteres felületen leégett a lakóház tetőszerkezete, valamint összesen 4 helyiséget és egy melléképületet is elértek a lángok. A tűzoltóknak végül sikerült megakadályozni a nagyobb katasztrófát, a sérültet pedig kórházba szállították, tájékoztat a megyei katasztrófa védelmi felügyelőség. Nem utolsó sorban pedig már hetek óta küzdenek a tűzoltók a Retyezát hegység nehezen megközelíthető 5 hektáros Butavölgyi szorosában tomboló bozót tűzzel, amelyet ugyan sikerült körülhatárolniuk, de a fennmaradó tűzfészkek teljes eloltásán még mindig dolgoznak. Minden jel arra mutat, hogy felelősségre vonás nélkül zárul a 2018. augusztus 10-i bukaresti csendőr incidens ügye, mivel a hétvégén elévültek a büntetőjogi cselekmények. A feleviteli tárgyalást október 13-ára tűzték ki, így a bíróság várhatóan már csak a büntethetőség megszűnését tudja megállapítani. A több mint 8 éve húzódó eljárásban idén júniusban első fokon felmentették a csendőrség egykori parancsnokait, és bár az ügyészség valamint több mint 100 áldozat fellebb az időhúzás miatt a volt vezetők büntetlenül megúszszák az erőszakos fellépésüket a tömeggel szemben. 3 személyt letartóztattak Bukarestben kábítószer kereskedelem miatt. A hivatkozott forrás szerint a 22, 23 és 53 éves férfiak ügyében a rendőrök házkutatást is tartottak. Ugyanakkor kiderült, hogy a 22 éves gyanúsított legkésőbb 2024 óta vásárolt és értékesítette ezeket a tiltott szereket az úgynevezett dead drop módszerrel. A kezdeti kapcsolatfelvétel kizárólag egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül történt. A mennyiség és az ár kriptovalutában történő megegyezése után az érintett személy elküldte a vevőnek azt a helyszínt, ahonnan az átvehette a kért árut. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el több hazai víztározóból. A folyó vízszintje Csernavodánál már mindössze 3 cm-re van attól a kritikus határtól, ami alatt a hűtővíz szivattyúk már nem tudnának megfelelően működni. Hogy megelőzzék a bajt, a vízügyi igazgatóság október 18-áig másodpercenként plusz 20 köbméter vizet enged majd több forrásból is. A szakemberek kihangsúlyozták ugyanakkor, hogy a lakossági ivóvíz nincs veszélyben, a víztározókban a biztonságos működéshez szükséges tartalékok továbbra is megmaradnak. Esőre a hegyekben, havazásra és jelentős lehűlésre figyelmeztetnek a meteorológusok. Mától egészen holnap délelőttig az ország egész területén csapadékosra fordul az időjárás. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az esőzések nyugat felől lassan a legtöbb régióra kiterjednek majd. Holnap pedig főként a délkeleti ország részben várhatók záporok és zivatarok. Négyzetméterenként átlagosan 15-20, de helyenként akár 30 litert meghaladó csapadék is hullhat. A hét elején egyébként nagymértékű lehűlés éri el az országot. A déli Kárpátokban 1500 méteres tengerszint feletti magasságnál már havas eső és havazás is várható. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most!
2: Sziasztok! Hello mindenkinek! Jó napot kívánok! Az infók után a mikrofonnál György Dávid Csaba. Zajlik a születésnapi játékunk, és nem sokára valakinél szól, csörög a Gaga telefonja. A nyereményről is ejtek majd szót. Mindenek előtt zenélünk, Harry Styles-zal kezdünk, jön az American Girls.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

Follow the Flow és a Valahányszor itt a Rádió Gagán. Nagy kutyás nemzet vagyunk, szeretjük a házi kedvenceket, a négylábú ebeket, és találtam egy érdekes cikket ezzel kapcsolatban. Létezik néhány kutyafajta, amely a legügyesebb társ, és szinte olvasnak is a gondolatainkban, annyira intelligensek. Ilyenkor azért, hogy az ember elgondolkodik, hogy oké, rendben, de melyik az az öt típus? Itt van már is a Golden Retriever nagy kedvenc, barátságos természetéről ismert, figyelmes és motivált társ, amelynek a vadászkutya múltjában is alapvető szerepet játszott az ember jelzéseinek követése. A képzeletbeli lista második helyén pedig egy magyar kutya található, a Puli. Az intelligens és önálló Puli terelés közben a pásztor jelzéseit követve hozott gyors döntéseket, ezért megfelelő kapcsolatban rendkívül figyelmes és jól együttműködő társá válhat, és ezt tanúsítani is tudom, csodálatos társ, viszont egy picit sokat ugat, de hát ilyen a Puli. A listán ott van még az angol Springer Spaniel, energikus kutyafajta, munka közben egyszerre támaszkodott saját érzékszerveire és a vadász irány mutatására, így ma is kifejezetten fogékony az ember jelzéseire. Van itt még néhány kutyafajta, és ezek olyanok, amelyeket egyébként is jól ismerünk, de nem árt róluk néha azért több szót is ejteni. Mindjárt folytatom a témát, most jön a Green Day-dala.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék a vasárnap délelőttben is. Van néhány kutyafajta, amely megkapja a legügyesebb társ titulust. Itt korábban elhangzott már néhány fajta név, most viszont folytatom a sort, nem maradhat ki a Labrador Retriever ebből a felsorolásból. Erősen, de tényleg erősen emberközpontú, együttműködő fajta, amely rendszerint könnyen követi az ember gesztusait, keresi vele a kapcsolatot. És ide lehet hozni még a Border Collie-t is. Ez egy rendkívül figyelmes kutyafajta, kutyatípus, hosszú időn át az emberrel szoros együttműködésben végzett terelésre tenyésztették, ezért különösen gyorsan reagál a gazdája jelzéseire. És nagyjából ez az öt típus, amely állítólag a legügyesebb társ, és még a mi, a gazdáik gondolataiban is képesek olvasni. Lehet ebben azért valami, a kutyatartók ezt meg tudják erősíteni. Folytatom, jön Geszti Péter és Káté. Ez a Noé.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szokta hozzá.

0: The Connors 74-75. Erre mondhatnánk, hogy jó régi zene, de azt is mondhatjuk, hogy volt, ami volt, de kell a múlt ahhoz, hogy legyen jelenünk és jövünk, ugye? Na mindjárt folytatjuk a zenélést, itt lesz a többi között Pink is a Secret-szel, de ha magyar zenére vágytok, hozom Berkes Olivért mindjárt.
1: Reklám.
2: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágere.

Berkes Olivér volt, ami volt. Korábban témázgattam arról, hogy melyek azok a kutyafajták, amelyek a legügyesebb társai az embernek, és Erika írja a Border Collie kapcsán, nekünk most is ilyen kutyusunk van, tényleg igaz, amit elmondtál, vagyis rendkívül figyelmes kutyafajta, és nagyon-nagyon gyorsan reagál az ember jelzéseire, és aktív teszi hozzá hallgatónk. Jó kutyázást, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatom tovább Loyal, jön már is a Get Lucky.

0: The Pick és a Council of Meme itt a Rádió Gagán. Nem sokára 11 óra van. Ismét a hírekre fókuszálunk, és újra Rigmányi Eszter kolléganőm hozza az aktualitásokat, de az infók után lépünk tovább. És születésnapi játék, erről is beszéltem ma, a következő órában talán még nyerhet is valaki.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
6: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem.
7: A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Már visszahangosítottam a rádiót?
5: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
6: Köszönöm szépen.
5: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
10: Reklám.
11: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
12: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
13: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
14: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
15: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
16: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
15: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
17: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
18: Haladás utca 18.
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Minden jel arra mutat, hogy felelősségre

0: segítség. Összesen 20 rohamkocsival és speciális járművekkel járultak hozzá a tűz elfojtásához. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés. Ugyanakkor égési sérüléseket szenvedett a felső végtagjain egy 26 éves férfi a Gyurgyu megyei Kártozsány településen, miközben megpróbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. A tűz következtében mintegy 150 négyzetméteres felületen leégett a lakóház tetőszerkezete, valamint összesen 4 helyiséget és egy melléképületet is elértek a lángok. A tűzoltóknak végül sikerült megakadályozni a nagyobb katasztrófát, a sérültet pedig kórházba szállították, tájékoztat a megyei katasztrófa védelmi felügyelőség. Nem utolsó sorban pedig már hetek óta küzdenek a tűzoltók a Retyezát hegység nehezen megközelíthető 5 hektáros butavölgy és szorosában tomboló bozott tűzzel, amelyet ugyan sikerült körülhatárolniuk, de a fennmaradó tűzfészkek teljes eloltásán még mindig dolgoznak. Minden jel arra mutat, hogy felelősségre vonás nélkül zárul a 2018. augusztus 10-i bukaresti csendőr incidens ügye, mivel a hétvégén elévültek a büntető jogi cselekmények. A feleviteli tárgyalást október 13-ára tűzték ki, így a bíróság várhatóan már csak a büntethetőség megszűnését tudja megállapítani. A több mint 8 éve húzódó eljárásban idén júniusban első fokon felmentették a csendőrség egykori parancsnokait, és bár az ügyészség valamint több mint 100 áldozat fellebbezett, az időhúzás miatt a volt vezetők büntetlenül megbusszák az erőszakos fellépésüket a tömeggel szemben. 3 személyt letartóztattak Bukarestben kábítószer kereskedelem miatt. A hivatkozott forrás szerint a 22, 23 és 53 éves férfiak ügyében a rendőrök házkutatást is tartottak. Ugyanakkor kiderült, hogy a 22 éves gyanúsított legkésőbb 2024 óta vásárolt és értékesítette ezeket a tiltott szereket az úgynevezett dead drop módszerrel. A kezdeti kapcsolatfelvétel kizárólag egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül történt. A mennyiség és az ár kriptovalutában történő megegyezése után az érintett személy elküldte a vevőnek azt a helyszínt, ahonnan az átvehette a kért árut. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el több hazai víztározóból. A folyó vízszintje Csernavodánál már mindössze 3 cm-re van attól a kritikus határtól, ami alatt a hűtővíz szivattyúk már nem tudnának megfelelően működni. Hogy megelőzzék a bajt, a vízügyi igazgatóság október 18-áig másodpercenként plusz 20 köbméter vizet enged majd több forrásból is. A szakemberek kihangsúlyozták ugyanakkor, hogy a lakossági ivó vízellátás nincs veszélyben, a víztározókban a biztonságos működéshez szükséges tartalékok továbbra is megmaradnak. Esőre a hegyekben, havazásra és jelentős lehűlésre figyelmeztetnek a meteorológusok. Mától egészen holnap délelőttig az ország egész területén csapadékosra fordul az időjárás. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az esőzések nyugat felől lassan a legtöbb régióra kiterjednek majd. Holnap pedig főként a délkeleti ország részben várhatók záporok és zivatarok. Négyzetméterenként átlagosan 15-20, de helyenként akár 30 litert meghaladó csapadék is hullhat. A hét elején egyébként nagymértékű lehűlés éri el az országot. A déli Kárpátokban 1500 méteres tengerszint feletti magasságnál már havas eső és havazás is várható. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most
2: a hírek után, hello, sziasztok, Eszter, köszönöm szépen az információkat. Várlak egy óra múlva is a frissekkel. György Dávid Csaba vagyok, zajlik a születésnapi játékunk, ebben az órában pedig a szupermarket adja a vásárlási utalványt. Kezdjük a 60 percet egy magyar slágerrel. Jön a Soulwave, ez a miattad.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

Calvin Harris és a Satisfy itt a Rádió Gagán. Regisztráljatok a játékunkba, annál is inkább, mert lehet nyerni majdnem minden órában a nagy fődíjainkat, úgymond jövő héten sorsoljuk ki. Gyulára küldünk el valakit párjával együtt egy hosszú hétvégére, a Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hotel jóvoltából, és szintén jövő csütörtökön sorsoljuk a Panoráma Turist felajánlásából érkezett két személyes isztambuli utazást is, amelyet november 10 és 15-e között lehet felhasználni, úgyhogy kicsit majd lehet sakkozni kell a szabadnapokkal, na, de én azért szívesen megnyerném. 0730 54 88 88, ez a számunk, ide küldjétek a szokásos módon a neveteket, a telefonszámotokat és a megyét, ahol éltek. Hajrá mindenkinek, ma is játszunk, Rob Thomas folytatja, jön a Lonely No More.

Aucsilla, itt a Rádió Gagán, a dal a miénk, a dal, a zene mindannyiunké. Közben pedig egy friss info az időjárással kapcsolatban. Lehűlést hoz a hét elején, magasabban fekvő részeken még havaszat is. Azt mondja az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy csapadékosra változik végre valahára az időjárás. A jelzések szerint hajnal 3 órától nyugat felől terjednek az esőzések az ország nagy részére, holnap pedig főként a délkeleti ország részben várható nagyobb mennyiségű csapadék. A déli Kárpátok 1500 méter fölötti térségeiben havas eső, néhol pedig még havazás is kialakulhat, és a hegyvidéken megerősödő szélre is számítani lehet. Ezt azért ma, ugye a kora reggeli órákban is tapasztalhattuk, hogy fújdogált úgy rendesen az őszi faleveleket, hordta szerte szét az őszi szellő. Lépünk tovább zenével, Woman, Peggy Goodallát hallja.

0: Igen.
1: Hamarosan játszunk, a Supermarket 100 leértékű vásárlási utalványát adom oda valakinek. A feladat egyszerű, nem is feladat igazából, hanem egy ilyen jópofa kezdeményezés, hogy képzeletbeli ajándékokat várunk tőletek a közelgő 27. születésnapunk alkalmából. Ilyen pofon egyszerű, mindjárt lehet nyerni is.
2: Reklám. Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
3: Haladás utca 18.
4: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
9: ismét sláger

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Gagaslák.
1: Rádió Gagas lágerek és új zenék, közben játszunk Katával. Szia Kata, de gyorsan felvetted a telefon, na hogy vagy?
2: Jól, köszi.
1: Győr Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
2: Igen.
1: Hello, hello, hello. Na, hello. Hogy telik a vasárnapod? Kicsit mesélj nekünk.
2: Egész jól. Jó. Fáradt vagyok kicsit, de jó másképpen.
1: Szuper, otthon van mindenki?
2: Igen.
1: Jó van, Kata. Na figyelj, ez egy játék, amely a Rádió Gaga születésnapi játéka, és nem sokára adunk neked egy kis ajándékot, te vagy az órai nyertes valójában, viszont előtte még megkérdem tőled, hogy ha te adhatnál nekünk valamit, akkor mi lenne a születésnapunk alkalmából?
2: Szereteted, de amúgy meg attól függ, mindenkinek valamilyen kisebb ajándékot, vagy egy élményt esetleg.
1: Uh-huh, nagyon jó. Milyen élményre gondoltál?
2: Hát nem tudom, akár egy kirándulás, vagy valami ilyesmi, attól függ, hogy ki mit szeret.
1: Jól van, Kata. Hát ezt így virtuálisan elfogadjuk tőled. Amit mi adunk, az a Supermarket jóvoltából egy vásárlási utalvány, úgyhogy ez a tiéd így a hét utolsó napján. Rádió Gaga születésnapja alkalmából.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen, Kata, vigyázz magadra, további szuper jó hétvégét.
2: Ti is, nektek is.
3: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro

0: értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Hamarosan érkeznek a friss információk, de engedjetek még nekem ide meg egy fél mondatot. Lesz még játék, ugyanis közeledünk a Rádió Gaga 27. születésnapjához. Ez egészen pontosan október 15-e. De, ahogy minket ismertek, tudjátok már rólunk, hogy mi nem egy napon játszunk, hanem több napon át, több napon keresztül adjuk nektek a nyereményeket.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok. Utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. iMeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
6: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
7: Köszönöm. Nagyon örülök, tényleg.
5: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
8: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
9: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
10: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
11: Blautec.
10: Melegre tervezve.
12: Kész a 10 órai?
13: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön

0: Végén a romániai hegyvidékeken Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt. A következő órákban helyenként előfordulhat csapadék, este viszont biztosan esni fog mindenhol. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Kötelező lesz a napelemek fogadására alkalmassá tenni az új épületeket az Európai Unióban, a határidő lejárta miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított Románia és több tagállam ellen, ugyanakkor az új szabályozás körül több tévhit is kering, tájékoztat a Krónika. Az energetikai szakemberek tisztázták, hogy a szabályozás lényege az úgynevezett Solar Ready szemlélet, amely szerint az új házak építésénél bele kell kalkulálni a későbbi telepítést is. Az irányelv ugyanakkor nem kötelezi a régi házak tulajdonosait a napelemek utólagos felszerelésére, hanem csupán azt kéri a tagállamoktól, hogy fokozatosan csökkentsék az épületek energiafogyasztását, illetve ösztönözzék a megújuló energiahasználatát. Az új lakóépületek esetében a tényleges telepítési elvárások csak 2029 végétől lépnek életbe, feltéve, ha az műszakilag és gazdaságilag is megvalósítható. Több súlyosabb baleset is történt a hétvégén a romániai hegyvidékeken. A Transfogarasi úton egy motorkerékpáros csúszott ki neki a Kápra menedékháznál, állomásozó hegyi mentők adtak első segélyt a mentők kiérkezéséig. A Prahova megyei Bájú hegységben pedig felborult egy ATV, amiben egy nő súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Ezen kívül a Csukás hegységben egy motorkerékpáros csonttörést szenvedett, miután balesetezett a járművel a nehéz terepen. A hegyi mentőszolgálat fokozott óvatosságra inti a sofőröket és felhívja a figyelmet a terep járművek felelősségteljes használatára. Márkás ruhákat, drága parfümöket és kozmetikumokat vásároltak az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos bankkártyájáról, derül ki a Környezetvédelmi Minisztérium ellenőrzéséből. Diana Buzoianu miniszter közölte, hogy a Meteorológiai Szolgálat kártyáiról tavaly és idén is több százezer lejt költöttek el személyes holmikra, köztük egy több mint 1000 lejes melltartóra és drága okosórákra. Az NME vezetője Elena Matescu bejelentette, hogy tudomásul vette a jelentést és pontosított, hogy ő már augusztusban feljelentette. Jelentést nyújtott be, annak érdekében, hogy ellenőrizzék a hatóságok ezeket a vásárlásokat. 20 ember, köztük 3 gyermek életét vesztette tegnap egy Zaporizsja elleni orosz támadásban Dél-Ukrajnában. A tragédia egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat. Ma Oroszország azzal fejezte ki köszönetét a gázolaj exportra vonatkozó szankciók feloldásáért, hogy 5 irányított bombát dobott zaporizsjai lakóépületekre, nyilatkozta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az esetet követően. Zaporizsja egyébként folyamatos célpontja az orosz bombázásoknak, a támadások pedig az elmúlt napokban tovább erősödtek. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt. Szerint egy olyan új vezetőre lenne szükség, aki képes megállapodni Oroszországgal a háború lezárásáról. Erről egyébként tegnap a Fehérházban nyilatkozott. Emellett arról is beszélt, hogy ha ő lett volna 2022-ben az amerikai elnök, akkor elkerülhető lett volna az orosz-ukrán háború. Zelenszkij leváltásával kapcsolatban pedig még hozzátette, hogy az ukrán előjárónak több lehetősége is volt a megállapodásra, de valamilyen okból mégsem élt ezzel. Ugyanakkor felszólította Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Csíkszeredában és környékén a következő órákban körülbelül 21 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk. Délután 4-től van esély rövidebb ideig csapadékra. Este 8 órakor 17 fok lesz, éjszaka megint esni fog. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
2: A hírek után sziasztok, szuper délutánt kívánok mindenkinek, György Dávid Csaba vagyok, elmúlt dél, mi pedig azonnal folytatjuk a zenélést, ami alatt értelek titeket meg magamat. Jó vasárnapot és jó kikapcsolódást, jön a TNT, ez az ugye itt a szól.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

Tét Megrői és a Gridi itt a Rádió Gagán. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapat kapitánya és a Liverpool sztárja újra felkavarta a közösségi médiát öltözködésével, bár szerintem ez teljesen normális öltözet volt. Na, de egy picit azért lehet róla beszélni. Dominik újra gondoskodott arról, hogy beszédtéma legyen a közösségi médiában. Szoboszlai tehát nem először kerül fel az öltözködése miatt a különböző felületekre. A magyar válogatott játékosa az elmúlt időszakban számos olyan szedben tűnt fel, amely megosztotta a közönséget, és korábban még a mémgyártókat is megihlette, emlékeztek arra bizonyos öltözékre nyilván. Most sem maradt el a megszokott hálózat reakció, a kommentek között egymás után jelentek meg a dicséretek és a vicces beszólások is. A bejegyzés alatt többek között olyan hozzászólások bukkantak fel, mint a Starboy, a példaképen, de egyéb kommentek is olvashatóak. A magyar válogatott játékos közösségi médiás jelenléte az utóbbi időben önálló jelenségé vált, és hogy most mibe öltözött Szoboszlai Dominik, egy sötét farmer és egy világos a felső volt rajta, de nagyon-nagyon stílusos, nagyon jól áll neki nyilván, bármit felvesz, és ez a rajongókat mindig megmozgatta. De Szoboszlai Dominikról még egy picit beszélek, hiszen ma játszanak, nagy-nagy csata vár rájuk a Premier League-ben, mindjárt erre is elkanyarodok. Jön a The Calling és a Wherever You Will Go.

0: Show Me Love.
1: Itt a Gagán. Említettem, hogy ma a Premier League meccsekre is sorra kerül. A Crystal Palace és a Nottingham Forest néznek farkasszemet 4 órától, aztán a Hull City és az Everton is mérkőznek. Viszont a nap rangadója kétség kívül a Liverpool-Manchester City találkozó lesz. A City jelenleg vezeti a bajnokságot, nyilván még csak 5 mérkőzés járt le, van, amelyik csapat 6-ot játszott. A City az összeset behúzta. A Liverpoolnak nem megy ennyire fényesen a szekér. Szoboszlai Dominikék egyelőre a 7-ek a tabellán, és nagy-nagy csata várható mindenképpen az angol első osztályban, és Szoboszlai Dominik újra megcsillogtathatja tudását a magyar válogatott Nemzetek Ligája meccs sorozatai után. Tértek vissza a srácok most a klubhoz. Szóval Liverpool, Manchester City ma 18 óra 30 perckor. Itt nálunk pedig egy újabb sláger, a Price Tag Jazz.

0: Savage Garden Ausztráliából, ez volt a Truly, Medley, Deeply, jó kis dalt hallhattunk. 3/4-1-hez közeledünk, lépünk tovább egy olyan zenekarral, akik elég sokat fellépnek itt nálunk fel, és mindig nagyon-nagyon zúznak, és brutálisan szól a koncert. Jön a Hooligans mindjárt. Ez lesz a Menj tovább.
1: Reklám.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét sláger!

Mark Ember és a Belong Together. Lépjünk tovább egy nagyon-nagyon sikeres nyári dallal, amelyet a román származású producer DJ Gozsa hozott tető alá az amerikai világsztár Jason Derulo, valamint a brazil pop énekesnő Melody közreműködésével. A dal eredetileg egy rövid, alig 2 perces szóló dalként indult még márciusban. A hazai producert a gyerekdalok egyszerű ismétlődő szerkezete inspirálta, amit fülbemászó afro house és latin pop ritmusokkal ötvözött, és a zene szinte azonnal felrobbantotta az internetet. Látva a hatalmas közösségi médiás sikert, a kiadó közvetítésével Jason Derulo és Melody is csatlakozott a projekthez. Így lett szerintem tökéletes ez a zene. Szóval jön most a Micsikó, DJ Gozsa, Jason Derulo.

0: first time.
1: Egy sláger 2022-ből, Louis Capaldi és a Forget Me, ezt hallhattuk, és Louis Capaldi óriási sikerekre tesz szert. A Some You Love-dal indult, és az egy lassú, szívbe markoló zongorás balladás dal volt. A Forget Me egy kifejezetten tempós, pörgős a 80-as évek popzenéjét idéző zene, ahogy ti is hallhattátok. Lépünk tovább most a friss információkkal, Eszter jön tehát a hírekkel.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
4: Reklám.
5: Stressz?
6: Megvan.
5: Fáradtság?
6: Az is.
5: Akkor mi hiányzik?
6: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
5: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
6: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
5: Mert néha nem szabadság kell.
6: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
7: Kész a 10 órai?
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Wetterbest tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Haladás utca 18.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Több súlyosabb baleset is történt a hétvégén a romániai hegyvidékeken. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt. A következő órákban helyenként előfordulhat csapadék, este viszont biztosan esni fog mindenhol. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Kötelező lesz a napelemek fogadására alkalmassá tenni az új épületeket az Európai Unióban. A határidő lejárta miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított Románia és több tagállam ellen. Ugyanakkor az új szabályozás körül több tévhit is kering, tájékoztat a Krónika. Az energetikai szakemberek tisztázták, hogy a szabályozás lényege az úgynevezett Solar Ready szemlélet, amely szerint az új házak építésénél bele kell kalkulálni a későbbi telepítést is. Az irányelv ugyanakkor nem kötelezi a régi házak tulajdonosait a napelemek utólagos felszerelésére, hanem csupán azt kéri a tagállamoktól, hogy fokozatosan csökkentsék az épületek energiafogyasztását, illetve ösztönözzék a megújuló energiahasználatát. Az új lakóépületek esetében a tényleges telepítési elvárások csak 2029 végétől lépnek életbe, feltéve, ha az műszakilag és gazdaságilag is megvalósítható. Több súlyosabb baleset is történt a hétvégén a romániai hegyvidékeken. A Transfogarasi úton egy motorkerékpáros csúszott ki neki a Capra

0: miniszter közölte, hogy a meteorológiai szolgálat kártyáiról tavaly és idén is több százezer lejt költöttek el személyes holmikra, köztük egy több mint 1000 lejes melltartóra és drága okosórákra. Az NME vezetője Elena Matescu bejelentette, hogy tudomásul vette a jelentést, és pontosított, hogy ő már augusztusban feljelentést nyújtott be, annak érdekében, hogy ellenőrizzék a hatóságok ezeket a vásárlásokat. 20 ember, köztük 3 gyermek életét vesztette tegnap egy Zaporizsja elleni orosz támadásban Dél-Ukrajnában. A tragédia egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat. Ma Oroszország azzal fejezte ki köszönetét a gázolaj exportra vonatkozó szankciók feloldásáért, hogy 5 irányított bombát dobott zaporizsjai lakóépületekre, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az esetet követően. Zaporizsja egyébként folyamatos célpontja az orosz bombázásoknak, a támadások pedig az elmúlt hónapokban tovább erősödtek. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt. Szerinte egy olyan új vezetőre lenne szükség, aki képes megállapodni Oroszországgal a háború lezárásáról. Erről egyébként tegnap a Fehérházban nyilatkozott. Emellett arról is beszélt, hogy ha ő lett volna 2022-ben az amerikai elnök, akkor elkerülhető lett volna az orosz-ukrán háború. Zelenszky leváltásával kapcsolatban pedig még hozzátette, hogy az ukrán előjárónak több lehetősége is volt a megállapodásra, de valamilyen okból mégsem élt ezzel. Ugyanakkor felszólította Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Csíkszeredában és környékén a következő órákban körülbelül 21 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk. Délután 4-től van esély rövidebb ideig csapadékra. Este 8 órakor 17 fok lesz, éjszaka megint esni fog. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
2: Eszter, köszönöm az információkat, sziasztok, hello mindenkinek, Győr Dávid, Csaba vagyok. Elmúlt egy óra, további szép vasárnapot és jó hétvégét kívánok nektek. Kinek hogy telik? Szerintem otthon a legjobb a családdal ilyenkor. Meg persze, ha szólnak valahol a háttérben a slágerek és az új zenék, az sem baj. Damiano David kezdésként jön már is a Talk to Me.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Egy rövid programajánlóval folytatom. Dr. Zaher Gábor ismét Székelyföldön tart előadást ebben a hónapban, és számos városban meg lehet őt nézni. Életmentés test közelből ez a címem. Több mint 40 év a mentőszolgálat keretében megszámlálhatatlan életmentés és emberi sors. Nyugdíjba vonulása után a közismert sürgősségi orvos őszintén mesél a rohammentős lét kihívásairól, felemelő és megrázó pillanatairól, valamint azokról a tapasztalatokról, amelyek egy életre nyomot hagynak az emberben. A humorral és közvetlenséggel átszőtt előadás betekintést enged a kulisszák mögé, szó lesz életmentésről, halálról, kiégésről, függőségekről és arról, hogyan lehet emberként helytállni a legnehezebb helyzetekben. Úgyhogy erről szól tehát Zaher Gábor előadása, hogy mely városban mikor lép fel, arról például az eventikum.ron találtok részletes leírást és mindenféle fontos információt. Most pedig lépünk tovább Beyoncéval. Ez az If I Were a Boy.

Cserháti Zsuzsa, mennyit ér a nő? Csodálatos hang, fantasztikus tehetség, csak úgy, mint Madonna, persze Madonna világsztár. Idén jelent meg a Danceteria című újdonsága, amely egyből letarolta a toplistákat. A zene érdekessége, hogy a négyszintes New York-i éjszakai klubról kapta a nevét, ahol Madonnát a 80-as évek elején felfedezték, akkoriban még nagyon fiatal és teljesen nincstelen volt, és ebben a klubban sikerült elérnie valahogyan, hogy a DJ lejátsza az első Everybody című demóját. A dal tulajdonképpen egy óda ehhez a helyhez, és a fiatalságot idézi, Madonna fiatalságát. A Danceteria, a pop királynő egyik legnagyobb slágere az új albumáról, igazi időutazás, amely Madonna első korszakát és a New York-i gyökereit idézi meg, szóval ezzel folytatjuk.

0: Slágerek és új zenék a vasárnap délutánban is itt a Rádió Gagán. A magyar alternatív rockzene egyik leggyönyörűbb és legikonikusabb alkotása, amelyet eredetileg a Kispál és a Borsz zenekar jelentetett meg. 2003-ban a dalt Lovasi András írta, azonban ebben a változatban, amit előkészítettem nektek, benne lesz a Csík zenekar is. Szóval mindjárt így folytatom.
1: Reklám, villanybekötés, napelem, energiatárolás, az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
2: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
4: Haladás utca 18.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
9: ismét slágerek.

Csíkzenekar és Lovasi András, ez a Csillag vagy Fecske. Akik követnek bennünket itt a rádióban vagy a közösségi felületeken, azok tudják, hogy a tegnap részt vettünk mi is a Tök Fesztiválon, amelyet 11. alkalommal szerveztek meg Szobátán, és a többnapos rendezvény során több tízezer látogatót várnak, és ma is tart egyébként még az esemény. A Fürdőváros főutcáját, mint egy 2000 óvodás és iskolás által kifaragott tök díszíti, nagyon-nagyon látványos, tehát a fogadtatás, a szálláshelyek szinte teljesen megteltek, úgyhogy mondhatni, a rendezvény elérte a célját. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan zajlik Szobátán a Tök Fesztivál, akkor ma még megtekinthetitek, illetve a beszámolókat visszanézhetitek a Rádió Gaga Facebook oldalán. Most ismét egy nagy sláger következik, Alex Gaudino és Kelly Rowland, ez a

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: További jó hétvégét kívánok mindenkinek, aki a Rádió Gagával tart. Szerintem nem bánja meg. Rengeteg jó zenében volt eddig részletek, és bízom benne, hogy a folytatásra is ugyanezt meg tudom ígérni nektek. Viszont fontos, hogy Szabó Eszter kolléganőnk jön most a hírekkel.
1: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
2: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
3: Már visszahangosítottam a rádiót.
1: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
2: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
1: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
5: Nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, válaszd ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
8: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Őrizetbe vettek egy 21 éves férfit a Máramaros megyei Felsőbányán, miután az utcán több szemtanú előtt bántalmazta az élettársát. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pájkot, közölték a nő ügyvédjei. Csapadékos időnk lesz, köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Újabb támogatási forrásokat nyitnak meg a kulturális projektek számára, tájékoztat a Kulturális Minisztérium. A program olyan kezdeményezéseknek nyújt gyors segítséget, amelyek egy váratlan esemény miatt 25-40% közötti forráshiánnyal küzdenek, és emiatt veszélybe kerül a működésük. Erre pályázhat minden kulturális tevékenységet folytató magán- és közintézmény a helyi önkormányzatok kivételével. További információkért érdemes felkeresni a minisztérium online platformjait. Őrizetbe vettek egy 21 éves férfit a Máramaros megyei Felsőbányán, miután az utcán több szemtanú előtt bántalmazta az élettársát. Bár az áldozat azt állította, hogy a párja nem jelent rá veszélyt, a rendőrség ideiglenes távoltartási végzést adott ki, a férfit pedig családon belüli erőszak és csendháborítás miatt őrizetbe vették. A rendőrség a családon belüli erőszak kockázatát egy rövid kiképzés alapján méri fel, és ha úgy ítélik, hogy az áldozat objektív okokból nem képes a felelős válaszadásra, a hatóságok a meglévő bizonyítékok alapján is kiadhatják az ideiglenes távoltartási végzést. Egy német hadipari óriás vásárolta meg a csődbe ment mangáliai hajógyárat, így megmenekül a bezárástól Románia egyik legnagyobb ipari létesítménye. A Fekete-tengerparti üzem több mint 138 millió euróért kelt el a sikeres árverésen. A tulajdonosváltással nem csak a hajógyár működése indulhat újra, munkát biztosítva a korábban elbocsátott mintegy 1000 dolgozónak, hanem elstartolhat egy nagyszabású több milliárd eurós hadi és hajóépítési projekt is.

0: Végzését túlélő Krista Pike-ot közölték a nő ügyvédjei. Az 50 éves nőt visszaszállították abba a börtönbe, ahol az elmúlt 30 évét töltötte, és továbbra is orvosi ellátásban részesül. Ahogyan arról már beszámoltunk, az elítélt szeptember 30-án túlélt két egymást követő halálos injekciót is, ezután pedig kritikus állapotba került. Néhány napja visszanyerte az eszméletét és beszélni kezdett, ezzel teljesen megdöbbentve a szakértőket, az orvosi személyzetet és a saját ügyvédjeit is. Az ügye teljesen példátlan és ismeretlen jogi területre tévedt, ugyanis ő az egyetlen ismert ember, aki túlélt egy méreginjekcióval végrehajtott kivégzési kísérletet, és még nem tudni, hogy mi történik vele ezután. A meteorológusok előrejelzése szerint a nap további részében csapadékos időre kell számítani erdélyszerte, viszont a hőmérsékleti értékek éjszaka nem lesznek olyan alacsonyak, holnaptól ugyanakkor lehűlés várható, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet napközben, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor a csapadékos időjárás is tovább folytatódik. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
1: És most...
2: Sziasztok, hello mindenkinek, köszönöm a híreket, további jó délutánt, jó vasárnapot, jó étvágyat, innen a stúdióból György Dávid Csaba kívánja mindezt számotokra. Ebben az órában játszunk, pörög a születésnapi játékunk, a Parajdi Gamma üzlet adja a 100 leértékű nyereményt. Akivel kezdünk, nem más, mint Cameron Whitecamp, ez a Kingdom of Fear.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

napközben, kocsiban ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van.

A Te csak így vagy jó, ha New Level Empire, Wolf Kati és Horváth Boldi dala. Ősz van, és szezonja van a káposztának, úgyhogy egy program ajánlóval folytatom. A Szárhegyi Káposzta Vásár és Káposzta Fesztivál idén sem marad el, október 16-a és 18-a között tartják. Gyergyó Szárhegyen több évszázados hagyománya van a káposzta termesztésnek és az ehhez kötődő káposztavágási ünnepségnek, amelyet évekkel ezelőtt helyi kezdeményezésre újra elevenítettek, és több napot kitöltő rendezvénysorozatot szerveztek köré, képzeljétek, úgyhogy jövő péntektől jövő vasárnapig Káposzta Fesztivál Gyergyó Szárhegyen rengeteg jó kis programmal, kicsiknek, nagyoknak, fiatalabbaknak és idősebbeknek is. Koncertekre is sor kerül természetesen. Danielfi érkezik, Danielfi Gergő, ő áll fel szombaton a színpadra a nagy közönség elé. Aztán vasárnap a 4 Street zenekar zárja a 3 napos Káposzta Fesztivált Gyergyó Szárhegyen, tehát egy jó kis program lehetőség. Lépünk tovább, most Avril Lavigne folytatja. Ez a Complicated.

Erik Iglesias nagy klasszikusa, a The Rhythm Divine, és ha az imént a Szárhegyi Káposztavásár szóba került, akkor jöjjön most a Csíkszépvízi is, szintén jövő hétvégén szombaton tartják ezt az eseményt. A betakarítás, a főzőcsapatok, a termelők és a vásárlók együttese teszi a Szépvízi Káposztavágást és fesztivált olyanná, amilyenért sokan évről évre visszatérnek, úgyhogy két káposztás eseményre is sor kerül Hargita megyében jövő hétvégén. Van, aki a Szépvízire, van, aki a Szárhegyire, van, aki a Kovászna megyei káposztára esküszik. Én a finom káposztára. Lépünk tovább most Odettel. Ez a Van, az a

0: Detroit egy abszolút jó hely, és a Rádió Gaga sem rossz, mondom én ezt innen a stúdióból. És hogy miért hoztam be Parajdot? Mert a Gamma üzlet adja az órai nyereményt a születésnapi játékunkban, nem sokára valakinél szól a Gaga telefonja.
1: Reklám.
2: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro
4: 0771 689 283.
5: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után ismét

0: Rádió Gaga. Slágerek és új zenék a Well Hello és a Bárhová. Most játszunk, ahogy korábban is ígértem, ezúttal Hunort hívom telefonon. Szia Hunor, György Dávid Csaba vagyok a Rádió Gagától.
1: Jó, szia, hello.
0: Na, szia, mi a helyzet?
1: Ó, nem, épp pihengetünk.
0: Épp mit csinálsz? Nem értettem.
1: Igen, nem értem.
0: Aha, pihentek, azt mondod?
1: Pihenünk
0: két vasárnap. Szuper, jó. Na figyelj, picit ebbe a pihenésbe egy belerondítok, jó? Nem sokára adok neked egy ajándékot, mert te vagy a Rádió Gaga születésnapi játékának órai nyertese, de még mielőtt beszélnénk az ajándékról, ez egy olyan játék, hogy mi is megkérdezzük tőletek, hogy ti például mit ajándékoznátok nekünk születésnapunkra, lassan 27 évesek vagyunk.
1: Megmondom az őszintét, egy hónap nyaralást mindenkinek.
0: Ó, de jó. És ez hol?
1: Mondjuk valamilyen szigetek. Jó tengerpart.
0: Nagyon jó. Figyelj, én benne vagyok. Jó? Akkor az én elkezdem, majd a kollégáim is folytatnak. Na jól van, Huni, figyelj, a nyereményed, köszönjük szépen egyébként a virtuális ajándékot, a nyereményed a Parajdi Gamma üzlet jóvoltából egy vásárlási utalvány lesz.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, Huni, további jó vasárnapi pihenést kívánok nektek. Hello, hello.
2: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.

0: Egy Sirán Seppier itt a Rádió Gagán. Jönnek még nagy kedvencek, és hallgatunk magyar zenét is természetesen. Most már vastagon benne vagyunk a délutánban, repül az idő. Érkeznek a friss információk, de a hírek után azonnal térek vissza én is.
1: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
5: Reklám. Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
1: Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
6: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
1: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
6: Viking Kft. A te biztonságodért.
7: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Őrizetbe vettek egy 21 éves férfit a Váramaros megyei Felsőbányán, miután az utcán több szemtanú előtt bántalmazta az élettársát. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pájkot, közölték a nő ügyvédjei. Csapadékos időnk lesz, köszöntöm Önöket. A részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Újabb támogatási forrásokat nyitnak meg a kulturális projektek számára, tájékoztat a Kulturális Minisztérium. A program olyan kezdeményezéseknek nyújt gyors segítséget, amelyek egy váratlan esemény miatt 25-40% közötti forráshiánnyal küzdenek, és emiatt veszélybe kerül a működésük. Erre pályázhat minden kulturális tevékenységet folytató magán- és közintézmény a helyi önkormányzatok kivételével. További információkért érdemes felkeresni a minisztérium online platformjait. Őrizetbe vettek egy 21 éves férfit a Máramaros megyei Felsőbányán, miután az utcán több szemtanú előtt bántalmazta az élettársát. Bár az áldozat azt állította, hogy a párja nem jelent rá veszélyt, a rendőrség ideiglenes távoltartási végzést adott ki, a férfit pedig családon belüli erőszak és csendháborítás miatt őrizetbe vették. A rendőrség a családon belüli erőszak kockázatát egy rövid kikérdezés alapján méri fel, és ha úgy ítélik, hogy az áldozat objektív okokból nem képes a felelős válaszadásra, a hatóságok a meglévő bizonyítékok alapján is kiadhatják az ideiglenes távoltartási végzést. Egy német hadipari óriás vásárolta meg a csődbe ment mangáliai hajógyárat, így megmenekül a bezárástól Románia egyik legnagyobb ipari létesítménye. A Fekete-tengerparti üzem több mint 138 millió euróért kelt el a sikeres árverésen, a tulajdonosváltással nem csak a hajógyár működése indulhat újra, munkát biztosítva a korábban elbocsátott mintegy 1000 dolgozónak, hanem elstartolhat egy nagyszabású több milliárd eurós hadi és hajóépítési projekt is. Botrány övezte a Bukarestben rendezett Fecsesebe Ocelul labdarúgó mérkőzést, az 51. percben a vendégek Elefánt Zsolt parti védője, a 27 éves Habib Szilla rendkívül durván talppal szállt bele a Fecsesebe játékosába. A játékvezető előbb sárga lapot adott, majd miután visszanézte az esetet, megváltoztatta a döntését és azonnali piros lappal küldte le a pályáról a védőt. A szurkolók hangos fütyszóval illették a kiállított játékost, aki a kiáró felé menet, nyomdafestéket nem tűnt. Tűrő módon a középső ujját felmutatva válaszolt a nézőtérnek. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pajkot,

0: Letet, és még nem tudni, hogy mi történik vele ezután. A meteorológusok előrejelzése szerint a nap további részében csapadékos időre kell számítani erdélyszerte, viszont a hőmérsékleti értékek éjszaka nem lesznek olyan alacsonyak, holnaptól ugyanakkor lehűlés várható, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet napközben, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor a csapadékos időjárás is tovább folytatódik. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
1: És most...
2: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál, az infók után is folytatom. Olyan zenéket készítettem elő, amelyek szerintem tetszeni fognak nektek. Dash, Youngfly, itt lesz az Oh Mama. Honey Beast, Daniel F. Gergő, Bár csak lennék, és csak két együttes nevét említettem meg. Na, akkor egy picit hazai bizekről is beszéljek nektek. No Sugar, ki mondja meg, ők biztosan velünk lesznek. A kezdés, Last Frequencies, Ez a Feeling.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

Dash Youngfly és az Oh Mama. Hamarosan újra állítgatjuk az óráinkat, október 25-én, tehát két hét múlva a vasárnap hajnali 4 óráról 3 órára állítjuk vissza. Miért? Az óra átállítás az Európai Unióban egységesen szabályozott rendszer része, a nyári időszámítás október utolsó vasárnapján ér véget, és visszatérünk a standard, vagyis a téli időszámításhoz. Reggel korábban világosodik, este viszont korábban sötétedik, a szervezet belső órája átmenetileg alkalmazkodhat az egy órás változáshoz. Fontos az is, hogy az óra átállítás megszüntetésé korábban született uniós javaslat, de idén továbbra is érvényben marad a megszokott rendszer, így az órákat az október hónap utolsó vasárnapját újra át kell állítani. Na hát, nem tudom, hogy mikor szűnik ez meg, kicsit most már én úgy belefáradtam, de hát, amit meg kell tenni, azt meg kell tenni, szóval október 25-én jövő vasárnap visszavisszük az órákat. Folytatom tovább a zenélést, érkezik hozzánk mindjárt Martin Garrix, a közvetlen folytatás Lenny Kravitz, ez az egész.

Izgalmas a mai nap sport szempontjából. A bajnokot, vagyis a kolozsvári út fogadja az FK Csíkszereda. Ma késő délután kezdődik ez a találkozó. Hajrá Csíkszereda! És hogy mit jelent konkrétan ez számokban? Ez azt jelenti, hogy 19 órakor startol a találkozó a Csíkszereda otthonában, és a Digi Sport, valamint a Prima Sport is adja ezt a mérkőzést. Ezen kívül pedig sok minden más, nagyon színes, nagyon gazdag a mai felhozatal. A Székely Sporton minden hasznos információt megtaláltok. Mi folytatjuk tovább. Jön Daniel Figergő, az ő neve már szóba került, ott lesz a Szárhegyi Káposzta Fesztivál színpadán, a Honeybee-szel együtt éneklik ezt a dalt. Jön a Bárcsak lennék.

0: Lina Sex, That's What I Want. Itt a Rádió Gagán. A No Sugar zenekar, akik egyébként felléptek a Tök Fesztiválon, tegnap azt írják a közösségi oldalon: köszönjük Szabáta, fantasztikus volt veletek, és a Duma Dubánkba is kicsit betértek Reniék, és meséltek nekünk, hogy mi a helyzet velük mostanában. Szóval előkészítettem őket is. Hallani fogjuk nem sokára a No Sugar, talán ez lesz a Ki mondja meg.
1: Reklám.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágerre.

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

A no-sugar is, ki mondja meg, elromlik az idő, holnap sokfele eshet a hegyvidéken 1500 méter feletti magasságban, pedig havas eső, havazás is kialakulhat, itt pedig erősebb széllökésekre is számítani lehet. Ezt mondják tehát a meteorológusok, de ez nem baj, mert az esőre azért óriási szükség van, hatalmas a szárazság egyelőre, így az ősz folyamán is. Persze, ez így nagyon-nagyon szuper, hogy csoda idő van, például tegnap is rendesen meleg volt kint a szabad ég alatt, de a csapadékra lenne hatalmas szüksége a természetnek. Ha bármerre elmentek és az aszfaltról lekanyarodtok a természet irányába, akkor láthatjátok, hogy azok a repedések a földeken, azok azért a csapadékért ordítanak. Kate Ryan, vele folytatom a sort, jön a Desenchanté.

0: A Guns N' Roses és a Sweet Child of Mine a Gagán 4 óra előtt nem sokkal, úgy de jól esett ezt a dalt így végig hallgatni a fejhallgatomban maximális hangerőn. Majdnem, azért jól szól, még mindig jól szól ez a zene. Na, a lényeg, hogy érkeznek a friss infók, a hírek, majd én is térek vissza.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
1: Reklám. 0771 689 283. Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
3: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
4: Mitől bömbi a bömbi?
5: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
6: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autó szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Mintegy 2%-os csökkenést mutat az új vállalkozások száma Romániában az év első 8 hónapjában. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. A következő napokban csapadékos időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, a hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Az átfogó akciósorozat során az iskolai erőszak és zaklatás megelőzésére, valamint a kábítószerfogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet, emellett több mint 230 tanintézet őrzését is ellenőrizték. Mintegy 2%-os csökkenést mutat az új vállalkozások száma Romániában az év első 8 hónapjában. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal friss adatai szerint augusztus végéig több mint 94 000 új céget és egyéni vállalkozást jegyeztek be az országban. A legtöbb új vállalkozás Bukarestben, valamint Ilfov, Kolozs és Temes megyében indult, míg a lista végén Kovászna megye áll, alig több mint 500 bejegyzéssel. Gyakorlatilag szinte semmit sem fejlődött Románia az alapanyagok és az energiahatékony felhasználásában az elmúlt negyed században, derül ki az Intelligens Energia Egyesület elemzéséből. Az adatok szerint az ország pontosan ugyanannyi értéket tud előállítani egy kilogramm alapanyagból, mint 2000-ben, miközben az Európai Unió átlaga 50%-kal javult. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy az országnak a nyersanyagok exportálása helyett a helyi feldolgozásra és a modernebb technológiákra kellene átállni. Különben a pazarlás miatt tartósan lemarad a régiós versenytársaktól. Egy szolgálati autó a frissen öntött betonba ragadt Brassóban, a hatóság közleménye szerint az egység egy halálos kimenetelű balesethez sietett, és a dugót kikerülve próbált meg alternatív útvonalon mihamarabb a helyszínre érni. A sofőr azonban későn vette észre a még puha burkolatot, így a jármű percekre a beton fogságába esett. A rendőrség elismerte a hibát, hangsúlyozva, hogy bár a jó szándék és a sietség vezetett a szerencsétlen döntéshez, az esetből lemondják a tanulságot. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter közlése szerint a luxuscikkek és parfümök vásárlása mellett az elmúlt 4 évben törvénytelenül közvetlen ítélettel osztottak ki milliós értékű szerződéseket nyomtatópatronokra, laptopokra és irodabútorokra. A minisztériumi ellenőrzés feltárta, hogy a törvényi határértékeket megsértve szinte minden megrendelést 2 kiemelt cég kapott meg. Az ügy előzménye, hogy a minisztérium ellenőrző testülete nemrég kiderítette, hogy az intézmény hivatalos bankkártyáiról luxusruházatot, parfümöket, kozmetikumokat és több mint 1000 lejes fehér neműt is vásároltak. A botrány kapcsán az intézmény igazgatója jelezte, hogy tudomásul vette a jelentést, és állítása szerint az ügyben már augusztusban feljelentést tett a rendőrségen. A nap második felében valószínűleg

0: híreim azért mégiscsak vannak, hiszen játszani fogunk a születésnapi játékunkban. Mi a Rádió Gaga adjuk a nyereménycsomagot. Hogy mikor játszunk? Nem sokára, jó? Ennyit elmondok.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Alott pénz Rúzsa Magdival szeretni, akit nem lehet. Korábban én is elmondtam, hogy ma van a leánygyermekek napja, és ha követitek a Rádió Gaga Facebook oldalt, szerintem igen, több mint 57 ezeren vagyunk, akkor láthattátok a posztunkat, hogy hívják a kislányodat, aki bearanyozza az életedet, írd le a keresztnevét. Ezt a kérdést tettük fel nektek, illetve ezzel a témával is foglalkozunk a közösségi felületünkön. Több száz komment érkezett már, és csodásabbnál csodásabb neveket látunk ott. Boróka, Dorottya, Zsanett, Sára, Beatrix, Boglárka, Bíborka, Szintia, Tünde, Sarolta, Krisztina, és lehetne a sort még nagyon-nagyon sokáig folytatni. Szóval, ha van kedvetek, írjátok le a lánygyereketek keresztnevét a Facebook oldalunkra, irány a Rádió Gaga közösségi felülete. Folytatjuk tovább, ő Lian Rimes, ez a Can't Fight the Moonlight.

Michael Jackson és a Black or White. Itt a Rádió Gagán kaptunk egy sárga jelzésű figyelmeztetést, amely adás körzetünkből Kovászna megye hegyvidéki részére vonatkozik, és néhány más déli megyére, Olténiára, illetve a Kárpát-kanyarra is. Azt mondják a szakértők, hogy 1500 méter környékén már havazás, havas eső is lehet, és a figyelmeztetés október 13-áig aktuális, úgyhogy kapunk esőt, 15-25, máshol akár 30 litert megharadó mennyiségre is számíthatunk, a hegyvidéken pedig még a szél is fújhat. Eső, aranyat érne, szerintem így októberben is jön a Margaret Island.

0: Billy Joel után hamarosan játszunk, többen kérdeztétek, hogy mikor. Én szóltam előre, ha regisztráltatok, akkor legyen nálatok a telefon. A nyereményt ebben a 60 percben mi adjuk, vagyis a Rádió Gaga.
1: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
2: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
4: Haladás utca 18.
1: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
1: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: A reklám után
7: ismét sláger.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék, Alesso és a Destiny. Újra játszunk, Saroltát hívom telefonon, mert ez a születésnapi játékunk.
1: Halló!
0: Szia, Sarolta! György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától kereslek.
1: Igen.
0: Hogy vagy? Hogy telik a napod? Hogy telik a hétvége utolsó napja?
1: Köszönöm szépen! Jól telik.
0: Jól telik.
1: Jól telik, hogy így van.
0: Mitől telik annyira jól ez a nap?
1: Hát a családdal vagyok, a gyerekekkel.
0: Ó, de jó. Sarolta, honnan hallgatsz bennünket?
1: Kézdivásárhágyi.
0: Milyen falváról? Mondd meg egyszer.
1: Kézdivásárhágyi.
0: Ja, Kézdivásárhelyről, akkor én kérek elnézést, nem hallottam túl jól. Kézdivásárhelyen is szerintem tudják az emberek, hogy a Rádió Gaga 27. születésnapjához közeledik, nem sokára, 4 nap múlva 15-én egészen pontosan. Na figyelj, Sarolta, te lehetsz az órai nyertes, mindjárt mondom, hogy mit nyertél, viszont ez egy olyan játék, ahol mi, kicsit mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy a hallgatóink nekünk mit adnának például. Te szeretsz-e adni, vagy inkább kapni? Melyik típusú ember vagy?
1: Hát szeretek adni is, igen. Kapni.
0: De kapni se rossz, ugye? Na, igen. Akkor most így a szavak szintjén adhatsz nekünk valamit. Mi lenne az?
1: Kaptunk már
0: nyaralást egyébként, így virtuálisan kaptunk süteményeket. Na de akkor hallgatlak.
1: Pezsgőt,
0: nagyon jó. Oké. Kicsi, sütít valamit, egészséget, meg hasonlókat.
1: Egészséget, pásztát is. Egészség,
0: az a legfontosabb. Jó, figyelj, Sarolta, rendben. Ez nekünk így egyelőre elég lesz, majd a 26. születésnapunkra is tartogass egy kis ajándékot, jó? Köszönjük szépen minden esetre. Na figyelj, a mi nyereményünk feléd egy általunk összeállított születésnapi ajándékcsomag lesz, úgyhogy ez a tiéd.
1: Hát, nagyon szépen, köszönöm.
0: Nagyon szívesen, Sarolta, és nagyon. Akkor további jó délutánt kívánunk Kézdivásárhelyen és a környéken is.
1: Jó, köszönjük szépen, viszont kívánjuk nektek is.
2: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a Rádió Gaga.

0: Tarány Tamás és a Most így a jó. Igen, így a jó. Aki velünk játszik, szinte biztosan nyer minden egyes alkalommal, hiszen abban vagyunk érdekeltek, hogy a hallgatót ne engedjük el üres kézzel. Jönnek most a hírek, Rigmány Eszter kolléganőmtől majd folytatjuk.
1: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
2: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
3: Már visszahangosítottam a rádiót.
1: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
2: Kérem, meglepni. Hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
1: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
5: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, válaszd ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
6: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Társadalmi célú hirdetés.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Mintegy 2%-os csökkenést mutat az új vállalkozások száma Romániában az év első 8 hónapjában. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. A következő napokban csapadékos időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, a hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Az átfogó akciósorozat során az iskolai erőszak és zaklatás megelőzésére, valamint a kábítószerfogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet, emellett több mint 230 tanintézet őrzését is ellenőrizték. Mintegy 2%-os csökkenést mutat az új vállalkozások száma Romániában az év első 8 hónapjában. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal friss adatai szerint augusztus végéig több mint 94 ezer új céget és egyéni vállalkozást jegyeztek be az országban. A legtöbb új vállalkozás Bukarestben, valamint Ilfov, Kolozs és Temes megyében indult, míg a lista végén Kovászna megye áll, alig több mint 500 bejegyzéssel. Gyakorlatilag szinte semmit sem fejlődött Románia az alapanyagok és az energia hatékony felhasználásában az elmúlt negyed században, derül ki az Intelligens Energia Egyesület elemzéséből. Az adatok szerint az ország pontosan ugyanannyi értéket tud előállítani egy kilogramm alapanyagból, mint 2000-ben, miközben az Európai Unió átlaga 50%-kal javult. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy az országnak a nyersanyagok exportálása helyett a helyi feldolgozásra és a modernebb technológiákra kellene átállnia. Különben a pazarlás miatt tartósan lemarad a régiós versenytársaktól. Egy szolgálati autó a frissen öntött betonba ragadt Brassóban, a hatóság közleménye szerint az egység egy halálos kimenetelű balesethez sietett, és a dugót kikerülve próbált meg alternatív útvonalon mihamarabb a helyszínre érni. A sofőr azonban későn vette észre a még puha burkolatot, így a jármű percekre a beton fogságába esett. A rendőrség elismerte a hibát, hangsúlyozva, hogy bár a jó szándék és a sietség vezetett a szerencsétlen döntéshez, az esetből lemondják a tanulságot. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter közlése szerint a luxuscikkek és parfümök vásárlása mellett az elmúlt 4 évben törvénytelenül közvetlen ítélettel osztottak ki milliós értékű szerződéseket nyomtatópatronokra, laptopokra és irodabútorokra. A minisztériumi ellenőrzés feltárta, hogy a törvényi határértékeket megsértve szinte minden megrendelést 2 kiemelt cég kapott meg. Az ügy előzménye, hogy a minisztérium ellenőrző testülete nemrég kiderítette, hogy az intézmény hivatalos bankkártyáiról luxusruházatot, parfümöket, kozmetikumokat és több mint 1000 lejes fehér neműt is vásároltak. A botrány kapcsán az intézmény igazgatója jelezte, hogy tudomásul vette a jelentést, és állítása szerint az ügyben már augusztusban feljelentést tett a rendőrségen. A nap második felében valószínűleg csapadékra kell számítani, Erdély nagy részén, ahol meg nem ott felhős lesz az égbolt. Éjszaka enyhe hőmérsékleti értékek elé nézünk, viszont holnaptól lehűlés várható. Akár 10 fokkal is hűvösebb lehet egyébként, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor csapadékos időjárásra számíthatunk most jó néhány napon keresztül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
3: És most...
0: Sziasztok, jó napot kívánok, kellemes délutánt mindenkinek, elmúlt 5 óra a mikrofonnál György Dávid Csaba, és még egy szűk 60 perc, amit együtt töltünk. Kezdünk egy

Földön kívül már recsek, vagy csak zsisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Ez volt Ketszáj és az Animal, itt a Rádió Gagán. Igen, igazi vad és energia, pontosan az, ami kell a hétvége vége fele haladva. Vasárnap délután van, elmúlt már 5 óra is, amely azt jelenti, hogy a jólétünk, a hétvégi jólétünk utolsó óráig tapossuk, de semmi baj. Ne engedjük meg a vasárnapi melankóliát. Akár a holnapi napra készültök fejben, akár még a dugóban ültök valahol, például egy hétvégi kiroccanás után, mi itt vagyunk veletek, és ha már elkerülhetetlenül közeledik az a bizonyos következő nap, az a hétfő, akkor hangolódjunk rá stílusosan. Jön a Monday Morning.

A bombon és a válasz engem. Remélem, hogy a választásodok ma délutánra is ránk esett, hiszen a legjobb zenékkel kísértünk titeket végig a hétvégén. Ha pedig már a tökéletes választásnál és a nagy ő keresésénél tartunk, a következő előadónk abszolút magasra tette a lécet ebben a témában. A brit zenei zseni Ray ugyanis nem aprózza el, és egyenesen a lényegre tér. Ha ti is kerestétek már a párotokat a tömegben, a boltban, vagy egy buliban, akkor ezzel a hatalmas világslágerrel most nagyon együtt fogtok érezni. Jön a Where is my husband?

0: A legendás zenekar a Scorpions és a Wind of Change itt a Rádió Gagán. Lassan-lassan 3:46 és váltás érkezik a következőkben. Nem engem váltanak le, hanem zeneileg kanyarodunk más útra. A Dr. Véres és Veréb Tomi mindjárt. Ez lesz az Ugye nem bántad meg.
1: Reklám.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbezd tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
3: Haladás utca 18.
4: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
6: Blautec.
5: Melegre tervezve.
7: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre!
11: A reklám után
12: ismét slágerek és új zenék.
11: Rádió

Azt gondolom, hogy újra eljött a pillanat, hogy egy kicsit belenézzünk az időjárásba. Amit már nyilván tudjuk, láttuk, tapasztaljuk még mindig. Jövő hét elején is folytatódhat a csapadékosabb időjárás, hétfőn, kedden is eshet néhol, és ez azt is jelenti, hogy az előttünk álló héten már nem lesznek napközben ilyen 21-22 fokok, azért visszaesik, ez valahol ilyen 13-14 Celsius fok környékén tetőzik. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy még akkor is szép lesz az ősz, ha csak napközben 13 fokot mutatnak a hőmérők. Hát most már benne vagyunk vastagon, látjuk az erdőszíne, csodálatos, és ha szépítjük, ha nem, de igazi ősz van, és most már hiába szeretnénk a nyarat, jó sok hónapot kell várni, de az ősz, a vénasszonyok nyara, azért az is jó tud lenni. Szóval a jövő hét eleje még esősnek ígérkezik a mostani jelzések alapján. Lépünk tovább jó zenével, érkezik most a Neon Trees, ez az Animal.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Eddig tartott a vasárnap számunkra. György Dávid Csaba vagyok. Most már nem mondom azt, hogy további jó hétvégét, inkább azt mondom, hogy kellemes estét, és majd sikeres hetet, jó munkakezdést kívánok hétfőre nektek. Jó, hogy együtt töltöttük ezt a napot. Sziasztok, találkozzunk legközelebb is.
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát, ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
5: Reklám.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Haladás utca 18.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
13: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

az élet az otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van. A Gaga veled van.

0: együtt van egy jó hétvégéhez. Aktualitások és rengeteg zene. Rádió Gaga hétvége.
1: Rádió Gaga hétvége.
0: Slágerek és új zenék a legjobb válogatásban.

0: Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
1: Stressz?
2: Megvan.
1: Fáradtság?
2: Az is.
1: Akkor mi hiányzik?
2: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
1: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
2: Termál wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
1: Mert néha nem szabadság kell.
2: Csak egy jó kis wellness. Termál wellness tusnád.
6: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: A reklám után
8: ismét sláger.

0: megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
1: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
7: Haladás utca 18.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
10: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Keresi első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

félszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

mert tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A Telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan a visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Keresd minket a rádiogaga.ru oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.